0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kinek volt lagzi a hétvégén? Sokaknak nyilván, de köztük van Dua Lipa is, akinek sok boldogságot kívánunk a párjával. Most pedig az igazi mai sláger, amit indítok tőle. Ez a Training Season itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: nem élik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger mely.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 14:30 lesz, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, éppen ki mit csinál. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy hozom az egyik legújabbat Ray Daltontól, viszont aki szeretne 100 000 forintot nyerni, az egy picit ássa bele magát a hétvégén a foci történetbe, mert hogy jövő héten Balázsék pörgetik tovább a foci VB-re felkészülést. Minden nap lesz játék náluk, 3 focis kérdéssel, aki pedig tudja, naponta akár 100 000 forint kápét is nyerhet. Ray Dalton jön. Ez a Blood Running itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

two.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki ma a Wembley-ben fog egy óriási koncertet csinálni teltházzal Londonban? Ő Ray, akinek az igazi mai slágerét indítom már is, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a következő órában is csak a legjobbak szólnak is. Hú, egy csomó újdonságot is bekészítettem. Hozom például Alex Kenji-től a Bambolét, hatalmas kedvenc a kívánság műsorban is, de itt lesz a vadi új dal Bibi Rexától, sőt, a legújabb Regál Lilitől is. A kezdésben pedig, hogy mivel készülök? Hát ezzel. A Hörzalába a Purple Disco Machine jön mindjárt a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlyjal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, alig két héttel ezelőtt Regál Lili pedig bemutatta a Heal Me-t, amire azóta is nagyon büszke, múlt héten pénteken pedig a klip premier is megvolt, és ugye tudni kell a dalról, hogy ezt nem csak úgy hozzákötjük Lilihez, ő írta a dallamot, ő írta a szöveget, nem ő énekel, de hát ez teljesen az ő dala, és szerintem szuper lett. Regál Lili, Heal Me, az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a vadi új dal Baby Rexától, akiről pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy újra együtt dolgozik majd David Guettával, ez viszont a Faithless dal újra gondolása tőle. Baby Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez pedig maga a nyári hangulat ebben a dalban. Rengeteget fogjuk ezt hallgatni ezen a nyáron, rengeteget fogunk rá bulizni, és hát már most is egy pici kis extra hangerőt hadd kérjek hozzá. Ale

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-on ma is Balázsék, jövő héten pedig újra játék náluk. Naponta akár 100 000 forintot lehet tőlük nyerni, és ennek a játéknak is köze lesz a foci VB-hez. Mesélek majd erről, viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, a számunk 0620-311-111, az igazi mai slágerek között pedig Joel Corey jön már is az óra elején a Galantisszal, ez a Stay a Little Longer, ezt indítom már is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez is egy feldolgozás volt, vagyis hát igazából ahogy Kaigo meg Éva megmesélt róla, újragondolás, ők ezt így hívják, de tényleg aránylag azért nem csak az történt, hogy egy-két hangot beleírtak a dalba, hanem az egészet újra gondolták. Na, ennél viszont fontosabb, hogy mi jön most, mert hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc, igazi Rádió 1 DJ, akinek köszönhetjük ezt a dalt, DJ Metzger Viki, aki nagy bugival és Miss Mood dalát össze is, szerintem egy szuper felvételt csináltak. Az igazi mai slágerek között az Éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Nagyon fontos, Balázséknál jövő héten újra játék. Minden nap három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel. Igen, közeledik a foci VB, aki pedig tudja a megfejtést, és bekerül a játékba, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Taylor Swift jön, ez az Op Light, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Repülőnapot rendeznek ma és vasárnap a Szandai repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Ez a hétvége a repülésről szól a vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentő csoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsü a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz.
3: Jó, ha tudják, a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a nébi a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
2: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
6: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 10 perccel, szép reggelt mindenkinek. Június 6-a van, ez már tényleg nyár, azt a minden itt rendben van. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, egyébként a Szintiák és a Norbertek a névnaposok, ő pedig Martin Garrix, a nagy kedvenc a Butterflies, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség Dua Lipa a fogyarásban. Kérem Turnerrel ugye egy hete összeházasodtak. Nagyon menők a fotók, és nagyon menő volt a ruha is. Az Instagram meg lehet nézni. Ez a Physical-től a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a hét első fel, elég esős volt, aztán maradtak még felhők, ma viszont, ha minden igaz, akkor felhő még lesz, de napsütés is, és 26 fok, és holnap is 27, bár na, holnap megint lehet eső. Tate McRae Greedy, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Felt a Fogyarásban, aki ugye 2 héttel ezelőtt felépett a rádió egy születésnapi fesztiválon, viszont érdemes róla tudni azt is, hogy amellett, hogy szuper producer, vagy környezetvédő is, van is egy saját alapítványa, ami ezért küzd. Ez pedig az igazi mai sláger, Sam Feltnek, Rosalinnel közösen a Heart

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét érkezik a mobil hulladékudvar Tiszafüredre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz. Ez a hétvége a repülésről szól a vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentő csoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsű a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Bodza fesztivált rendeznek a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben. A fesztivál keretein belül a lengyel testvértelepülési találkozót is megrendezik. A programok már ma délelőtt 9 órakor elkezdődnek. A rendezvény érvényes fürdőbelépővel látogatható, kivéve a berekfürdői lakosoknak, akik lakcímkártya és igazolvány felmutatásával ingyen is beléphetnek, írta meg cikkében a szoljon.hu.
2: A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jásznagykunszolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
1: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét, jó nyári hétvégét mindenkinek, ez az első nyári hétvégén 2026-ban. Remélem, hogy szuperül telik majd mindenkinek, én hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan is. Ez szerintem egy hatalmas kedvenc. Nem új, de nagyon jó. Alan Walker, Eva Max, Alone Part 2, itt a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Nem

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexha jön, akinek jövő héten érkezik a vadúj albuma Dirty Blonde, ez a címe június 12, a hivatalos megjelenési dátum. Ez meg az a dal, amit teljesen újra gondolt, korábban ugye ismertük sokan, hogy Fate lesz klasszikus, ez viszont most Bibi Rexhától a saját verziójában, a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten is készülnek játékkal, foci VB-re hangolódva a vadi új játék, amiben akár naponta 100 ezer forint KP-t is lehet nyerni, csak jelzem halkan. Ahogy azt is, hogy ez az igazi mai sláger, ami pár percen belül érkezik, Loi Get Lucky a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
1: 621 59 11.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
2: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
5: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
1: Reklámot hallottak.
2: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Repülőnapot rendeznek ma és vasárnap a Szandai repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Ez a hétvége a repülésről szól a Vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentő csoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsü a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz.
7: A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jásznagykunszolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Jásznagykunszolnok vármegyében is éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak.
6: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

long, long time. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a lengyel főváros pedig bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Varsóban a héten hatályba lépett az új törvény, amelynek értelmében 22 óra és 6 óra között tilos lesz szeszes italokat értékesíteni boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés egyébként nem vonatkozik éttermekre, sőt egyébként a repterek vámmentes zónáira se, tehát ott is lehet akár ilyet vásárolni, meg szórakozó helyeken, de boltokban már nem adhatnak el szeszes italt Varsóban. Éjszaka. Shawn Mendes jön, ez a There's Nothing Holding Me Back itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, kellemes nyarat mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is szuper dalokat hozok, például az igazi mai slágerek között itt lesz Taylor Swift és Ray Dalton újdonsága, a kezdésen pedig Kamrád. Igen, ez is nagy kedvenc, a Be Mine, pár perc és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
5: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu
6: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
7: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy fadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keres minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piactér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
8: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
9: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszatavi-ökocentrum.hu, a természet élménytára.
10: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
11: Kényelem bútorbolt.
10: Kényelem bútorbolt.
12: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
1: Reklámot hallottak.
2: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Ismét érkezik a mobil hulladékudvar Tiszafüredre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz. Ez a hétvége a repülésről szól a Vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentő csoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsű a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében.
6: Jó, ha tudják, a jásznagykuncszolnok vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a nébi a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program, országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folkról műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy itt, Jásznagykun-Szolnok vármegyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók.
13: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 7 óra után járunk. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Tóth Abigail, akivel kapcsolatban a legtöbb komment arról szól, hogy nagyon szeretik, hogy fiatalos, de mégis nagy érzelmi áttéréssel énekli a legtöbb dalát. Nyilván ez egyébként elsősorban a balladisztikusabb dalainál jön ki, de ez most nem olyan. Ez egy igazi pörgős kedvenc így az óra elején. Tóth Abigail Accent-tel, ez a Sugar Daddy Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közé pedig Taylor Swift jön, akit beválogattak a 30 legnagyobb aktuálisan is alkotó amerikai dalszerző közé, ami azért elég vagány, és hogy mi erre az indok, hát többek között ez az újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak fél óra is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig vadió játék náluk, naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni cashben. Ez viszont a folytatása hírek után nagyon jó hangot választottam. Ray Dalton, és egy nagyon jó igazi mai slágertől, a Blood Runnin' az egyik legújabb, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
4: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló írtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
5: Ó, hát mit látott még?
4: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
6: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
2: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
7: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
1: Reklámot hallottak.
2: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Repülőnapot rendeznek ma és vasárnap a Szandai repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Ez a hétvége a repülésről szól a Vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentőcsoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsü a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz. Bodza fesztivált rendeznek a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben. A fesztivál keretein belül a lengyel testvértelepülési találkozót is megrendezik. A programok már ma délelőtt 9 órakor elkezdődnek. A rendezvény érvényes fürdőbelépővel látogatható, kivéve a berekfürdői lakosoknak, akik lakcímkártya és igazolvány felmutatásával ingyen is beléphetnek, írta meg cikkében a szoljon.hu.
9: A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jásznagykunszolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
8: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió! Folytatódik!

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig két óval folytatom. Én imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off, amit indítok tőle. Viszont az eleje nem picit olyan, mint hogyha az Oroszlán Király betét dola lenne? Na jó, két ó, Turn the Lights Off az igazi mai slágerek között. Már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és osztó jönnek Balázsék 10-től, pedig a rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével. Most pedig a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió 1-gyel.

0: keep it subliminal. Show me what you want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem!
8: Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
9: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630-254-95-79. A vasárnap, vasárnap a Tiszatónál. Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele kedvező áron. Telefon plusz 36-30-919-44-06. Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása több éves tapasztalattal és szakértelemmel magánszemélyeknek és cégek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu 0670 599 97 93.
10: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
11: Kényelem bútor volt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútor volt.
12: Kényelem bútor volt.
11: Kényelem bútor volt.
13: Reklámot hallottak.
14: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Ismét érkezik a mobil hulladékudvar Tiszafüredre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz. Ez a hétvége a repülésről szól a Vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentőcsoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsü a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében.
16: Jó, ha tudják, a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a nébi a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
15: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
18: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
19: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
20: hogy olvasod. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
21: Eddig jó, Laci.
18: De a napesemese már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt. Igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
19: Miért nem?
18: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
19: Jó.
18: Megy ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
19: Egy jó szóra számítom.
18: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a
19: Tibit. Mit kell érzek Dénes, de a jó szó.
22: Dalgoncás és Éva.
18: Halló!
12: Tessék, Balázs Attila.
18: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebessé, Balázs Zsugita. Rásköszön, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
19: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
18: Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Persze.
18: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
12: Gépészmérnök. Debrecen.
18: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnökködsz. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
12: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
21: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
19: Túsz vagy?
12: Így van, és veletted.
18: És velünk? Oh, de kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak. A nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
12: Szeretem, igen.
18: És már
12: el vagyok.
18: El vagy vele.
12: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
18: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
12: Igen, már bent.
18: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
19: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
12: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
21: De ma nem
19: négy éve, de nincsen.
18: De gépészmérnökként... Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
12: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
18: Csáó.
21: Mérnök úr.
18: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
19: Ezt egyre szeretem bennük, hogy...
18: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
19: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De megnyugodott.
18: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
19: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéve?
18: Igen, jó, én női hangot érzek.
22: Igen, tessék.
18: Mondom. Válóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebessé Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
22: Igen, tessék.
18: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, milyen a közérzeted, egy nevet mondasz legelőször.
22: Endre vagyok.
18: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
22: Veresegyház.
18: Mivel foglalkozol, Endre?
22: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
21: Mi van itt, hogy mérnök reggelünk van?
18: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
21: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
18: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
22: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
21: Micsoda?
19: Pont jó, hogy beszélünk.
21: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
22: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
18: Wow, és ezt így megszerelitek és visszakülditek, hogy ott összerakják.
22: Igen, így van.
19: Akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
22: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
19: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
22: Igen.
18: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
22: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, azt szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
21: A vízergépet például szervizeltek?
22: Például azt is, igen.
18: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
22: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk még, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, között más szájtok.
18: Azt a mindig. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szél?
22: Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
18: Igen, megkaptátok
22: a garázsba.
18: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as, igen, az ellopott mikekből.
22: Tulajdonképpen.
18: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, hogy akkor jó állapotba kaptunk el.
22: Így van.
18: De ez nagyon menő.
21: Nyaralást terveztek.
22: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
18: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
21: Mi a célállomás?
22: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
21: Legjobb.
18: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja.
22: De jó, köszönöm.
18: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat. Azt mondja, hogy kolléga.
22: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
21: Tehát, na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
18: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen el dolgozni.
22: Ez csúnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
18: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
22: mondom. Hát ez jó. Ez egy jó reggel akkor.
18: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
19: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
18: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
22: Köszi szépen, sziasztok!
18: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
19: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
18: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
19: tematikákat. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
18: De sosem mondja, hogy generálja a számokat, ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
19: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
21: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
18: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
21: Harmadik mérnök.
18: Jól vagyok, Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
19: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
18: Azt arra én is.
19: Ugye? De más indokokban.
18: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
19: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
18: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
0: Igen.
18: Zavarhatunk egy pillanatra?
0: Tessék.
18: Itt a Rákóczi Ferit van, itt a Ráskó Eszer, meg a Sevestség Mázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
19: És ez nem számít zaklatásnak.
18: Így van.
19: Nagyon fontos információ.
18: Hogy vagy ma reggel?
19: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
18: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
21: De melyik az fontos?
18: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
19: Szexfüggő
18: délegyházát dolgozik a bányatavaknál.
21: És valaha mérnök volt.
18: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
0: Halló!
18: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sevestyén Balázs.
0: Én Magyar Géza vagyok.
18: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
0: Igen, miről van szó?
18: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és csak hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
0: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
18: Na, miért?
0: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
18: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
19: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
0: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
19: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
0: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
21: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy? Vagy mérnök voltál valaha?
0: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
18: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
19: És milyen mérnök vagy? Igen.
0: Hát ez ilyen műsor. Aha.
19: Milyen mérnök vagy? Gépész?
0: Híradástechnikai
18: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
0: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam. Tehát
18: és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
0: Én most Nagykőrösön vagyok.
18: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapotban van a magyar így kedden reggel.
19: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
0: Köszönöm szépen. Szép napot.
18: Hello.
21: Ciao.
18: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként
19: tényleg.
18: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Jó, egy persze. Sziasztok!
18: Hello! Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
3: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
18: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
3: Bankba dolgozom.
18: Bankba? Helyileg merre?
3: Budapesten.
18: Ó, hát akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneve? Mit mondtál?
3: Igen. Melinda, nem mondtam. Sziasztok!
18: Szia, Melinda! Csáó, Melinda!
19: Na, jól van.
18: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
3: Nagyon jó, köszönöm szépen.
21: Most nem vagy
3: bent. Munkával indul. Tessék?
21: Bent vagy a bankban?
3: Igen, dolgozom.
21: Milyen laza?
18: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
3: Igen, itt vannak a kollégák is.
18: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
19: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
3: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
18: Rendes bankosok vagytok.
3: Persze, természetesen.
18: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
3: Nagylábújam, persze. Jó. Milyen lenne?
19: Nem, most egy olyan embert keresünk.
18: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixálnak, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jókedv oka? Van valami oka, különösképpen, ugye júniusi jókedv?
3: Hát, mi veletek beszélünk, persze.
18: Az nagyon jó.
19: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
3: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, főtve az egész Rádió egyet szeretjük.
18: Na.
19: Na, figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
21: Annácska, vagy Annának, Laci?
19: Vagy Iszi, vagy... Anna.
3: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
19: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
18: Igen, azt írta egy hallgató, a bárdistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
3: Mit csinálok? Semmit.
18: Ez a beszéd.
19: Ti az a fajta munkahely
3: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
19: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
3: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
18: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
3: Persze, jól van.
18: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
3: Persze, szoktanak, minden nap.
18: Aha,
3: jó. Mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
18: HO, hát a HO az, igen.
21: Nagyon szeretek én is.
18: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
3: Igen.
18: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
3: köszönöm,
18: ott
3: köszönöm, nektek is.
18: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
19: Hiya, Melinda.
18: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
4: Halló?
18: Hát igen, halló, jó napot kívánok. Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
4: Igen.
18: Hogy hívnak? Szia.
4: Martin Tibornak.
18: Tibor, szia Tibor. Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
4: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
18: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
4: Székesfehérvár.
18: Fehérváron értünk el.
21: Testvérem.
18: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
4: Jól vagyok, köszönöm szépen. Hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon készülök.
19: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
4: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
18: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
4: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
19: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
4: Soroljam.
21: Jöjjön, gyerünk.
19: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
18: De a táncora mindent elmond. Tehát az mindent.
21: Hogy az te... olyan szép, nem áll.
18: Egény.
21: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
4: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
18: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
4: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára majd kivirultam.
18: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
4: Két éve.
19: És... akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
18: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
4: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
18: Esküvő után. Aha. Hát
19: önkéntesen veszel részt ebben.
4: Így van, abszolút.
18: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
4: Balaton világos hang lesz.
18: Balaton világos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De az szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Nektek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
4: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
21: letegye a kis pénzeket.
4: De mennyasszonytánc, mint úgy, arra kihagyjuk.
19: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
4: Így van, ide lehet utalni.
18: De ez még az a típusú eskü, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
4: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
19: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
18: Igen, ott lehet majd látni.
19: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
4: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
18: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
4: Igen, nagyon nagy.
18: Hogy nem vágtál?
21: Igen, hallja.
18: Hallja a párod most egyébként?
4: Szerintem nem. Nem szokott rádiózni.
19: Retrót hallgat.
4: Igen.
19: Arra gyakorol.
18: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
4: 33.
18: Hát, éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
4: Igen.
18: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
21: meg van már, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
18: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó, van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
4: Köszönöm,
18: szervezet. Kitartás, erőt, és
21: leszel egyszer még szabad.
18: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáu.
19: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
18: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
19: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
18: Esküvő, nyár. Esküvő. Hát, egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jó van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
19: Laktózos. Szerintem laktózérzik.
18: Haló, jó reggelt kívánunk!
5: Igen.
18: Jó reggelt.
19: Jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
18: Igen, zavaratunk egy...
5: Kellett volna, aztán nem találtam, de nem
18: tudtam. Igen, zavaratunk egy pillanatra, rádiós közelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
19: És Sebestyén Balázsa.
5: Jó, de igen,
21: kicsoda, ki úristen,
19: ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
18: Ki a kolléga ott melletted?
19: Le, hogy mellett letetted.
21: Letetted,
19: te kutya!
18: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
19: Ez mondom neked, ez brigád volt.
18: Nagyon keménybe voltak.
19: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak, hogy mert vissza kell menni a tüzépre. Igen.
18: Nagyon keménybe voltam.
6: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telep helyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.
3: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
4: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
3: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
5: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
6: Zafir ékszerüzlet Tiszafüreden a főút 37-ben.
7: Zafir ékszerüzlet Tiszafüred főút 37.
8: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 11 29-es telefonszámot.
9: Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
10: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
11: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu, a természet élménytára.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Repülőnapot rendeznek ma és vasárnap a Szandai repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Ez a hétvége a repülésről szól a Vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentő csoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsü a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz.
13: Jó, ha tudják, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a nébi a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
12: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megérkezett a vendégünk. Hát gyerekek, azért ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna, tehát hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Hogy mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
1: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen
2: most
1: dolgoztam.
2: Most SMK-sként dolgozom.
0: Ugyanolyan féles és mocskos.
1: Igen, de alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból, tehát engem így nagyon érdekelt ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána, tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek, és én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim volt. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol... valahol borítékó van volt.
2: Hol van ezt? Deszantozik éppen.
1: Igen, egyébként ez volt a menetrend ott, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
0: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
1: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát és rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
3: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más, tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
1: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírva menekült volna ki a bonzteremből, és hát ott volt egy pillanat.
2: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
1: nem részletez, de inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
2: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktam, hogy rosszul érzi
0: magukat. A dolgok is történtek.
2: Itt elengedheted magad, hát minden érdekel.
1: Egy jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
2: Mi van ma?
1: Igen, megláttam így ott a fekvő delikvest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan.
2: Sokat kaptál.
1: Tehát igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok, melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
0: a jelenlévők között,
1: igen,
0: kollégát,
1: a rutinosok, hogy na, és akkor
3: na, mi van, várták, cica? Ezt akartam, na,
1: igen, igen, tehát így dől vagy nem dől, állító rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is közöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra, és hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
0: Jó, de te dőlni nem dőltél.
1: Nem
0: ott.
1: Dőltem.
2: Annyi, hogy 3 nappal hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jobb legyen az élmény. Igen, igen.
0: Meg lehet ezt szokni?
1: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
0: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tombolni. pulni, és azt mondod, hogy jó, hát ez van.
1: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad. Uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
2: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért.
1: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
3: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
1: A bűnügyi helyszínelő az egy, nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
0: Mert te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van
1: nyom. Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
0: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
2: Az nem NCI, ez nem Nicsi.
0: Ja, Nicsi.
1: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
2: Magyarországon adminisztrációval kezdődik az
1: egész. Így van, abszolút.
0: Azokból semmi nem igaz?
1: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebben az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát azon a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha, ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd, bármelyik kezdő ügyvéd, azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
2: És kapcsán hány gyilkosság ügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
0: kezdőkorodról.
1: Voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
0: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat, majd ez egy fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
1: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka. Kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben. És ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalban éjszaka a nappal, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszínre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag, tehát hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig úgymond a lakást nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
2: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
1: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiban, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és...
0: Mi nem mentünk előre.
2: A régi jó dolgok.
0: Igen, az működött.
1: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz mondjuk szövetszálakból bármiben. Tehát ezek működő technikák. Ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatosan

0: mindig abban volt pedig.
1: Tudom, tisztá vagyok vele, de hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is én nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk, kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyújtatok hozzá.
2: Hát a Ferinek akadályozza azt mondani, mászik, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
3: Nekem mondjuk ilyenek az én
4: DNS-e. Neked több helyen van a DNS-e.
2: Ha nem fröcsköl,
3: amikor is bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
1: Nem, alapvetően nem, maximum hullazsák méretén gondolkodni
3: kell.
4: Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
1: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. De egy emberölés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen mondhatni az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnnyellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
3: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
1: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
4: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni meg, hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy, és akkor hol van az a permet, amivel most mindenkit be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
1: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni. Tehát, hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amiket hiába szeretne az ember, de nyilván az nem fog működni. Tehát, hogy ezekben azért volt elég sok ilyen kérdés, és hát én mindig ilyen hát viccesen mondtam, hogy egyébként jobb a helyszínelőket idézőben nem felbosszantani egy helyszínen, mert lehet csinálni olyan alapos szemlét is, hogy tényleg vödörszámra kiszórni a koromport és az egész házat úgymond teljesen feleslegesen és indokolatlanul úgymond szétbombáztatni, csak azért, mert attól a bejelentő vagy a sértett eredményt várhat, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakma, egy kicsit tudni kellene megbízni a szakemberekben, hogy tudják a dolgukat.
4: Olvastam, hogy volt, aki azt kérte rajtatok számon, hogy miért nem nyelitek ki az elhunynak a gondolatait.
1: Igen, tehát volt olyan, aki azt kérte, hogy vágjuk le a holtesnek a fejét, és kössük rá egy projektorra, mert a Vadi új vagy nyugat című filmben ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az ő gondolatait.
2: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet kijelenteni.
1: Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egybe ezt kérte például tőlünk.
2: Ez szerintem teljesen.
3: És ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
1: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a te lennél a páfrány a helyiségben, és
3: így. Csak ne
1: hozzám jöjjön oda. És keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki ez átirányított.
3: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
1: Volt, sok esetben, engem is panaszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam,

0: Hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
1: Hát ezt szerintem te is tudod,
0: ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni. De ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegít őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
2: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt abszolút, a dolgot
0: hát
2: tovább.
0: Mindenkinek van főnöke, tehát...
2: Melyik a nehezebb? Szervek. Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
0: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszínelőn, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítésre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
9: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol.

0: gyors. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
2: Tedd felejthetetlenné a gyerekek napját. Vidámság, mozgás és önfeledt szórakozás biztonságos, látványos légvárainkkal. Többféle méret, többféle kialakítás, hogy minden rendezvény igazán különleges legyen. Keresd Facebook oldalunkat Tiszató Ugrálóvár Bérlés Poroszló, vagy hívj most 0630 869 73 11. Nagy Cleaning. Élményt viszünk minden alkalomra.
3: Élményt viszünk minden alkalomra.
4: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbezárt érték.
5: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászlevet, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkold le a Verdát, kösd ki a Ladikot, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
6: Reklámot hallottak.
7: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Ismét érkezik a mobil hulladékudvar Tiszafüredre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte, gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette, a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz. Ez a hétvége a repülésről szól a vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentőcsoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsű a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Bodza fesztivált rendeznek a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben. A fesztivál keretein belül a lengyel testvértelepülési találkozót is megrendezik. A programok már ma délelőtt 9 órakor elkezdődnek. A rendezvény érvényes fürdőbelépővel látogatható, kivéve a berekfürdői lakosoknak, akik lakcímkártya és igazolvány felmutatásával ingyen is beléphetnek, írta meg cikkében a szoljon.hu.
9: A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
8: Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
11: Vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja,
12: kicsit,
11: vagy.
12: Kicsit azt mondom, hogy tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg.
13: Mindig benne vagyok.
14: Egész pontosan 16 évig.
11: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
14: Nekem az volt abszolút, igen.
11: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
12: Ezt jó kitaláltam.
14: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert benne volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem el felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az üggyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot elkövetni.
11: Tehát ő beszélte rá őket?
14: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni, figyelmet, de tudjuk az interneten, azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet, és egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt feletébe elveszte.
12: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere, vagy a profil, miért csinálta?
14: Hú, hát én vártam, amikor megvolt az elfogás, ezt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szemben
12: nézett valakivel, aki de nem is tudott, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy ilyen nagyon mély elköteleződés.
14: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ügyörgött ott.
11: Nem
14: a
11: volt benne, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni
12: magam. Mi volt
11: magad
12: a motivációja?
14: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát ő neki erről szólt ez az egész.
12: És mi lett a büntetése?
14: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért. Ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítéltetni Magyarországon.
11: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon, tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
14: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
12: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kellett verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya?
14: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
11: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
12: Valahol valaki.
11: Igen, hát... valahol van valami eset.
14: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
13: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
14: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána, elnyesték a nyakát, igen. Tehát ezt nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hisz levész a kis kávédot megcsinálni, és így ez a látmány fogad, és na ezt magyaráznak, hogy neked ehhez nincs közel.
12: Kati, mondtam neked, hogy pakolja este. Ugye azt akarom kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába, tehát kint, tehát hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
14: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
11: És ilyenkor automatikusan ő a gyanúsított? Tehát aludt bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámba, higgyék el, hogy nem én voltam.
12: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána megoldják, hogy
14: akarják. A klórmézású.
11: Így van.
14: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondom mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő, a helyszínelőknek nincs röntgen szeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés, vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és utólag keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
11: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
14: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lépelő gyanúsítotti státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
13: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül?
14: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak hát egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jó, jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
12: Jó helyen van egy.
14: Igen.
11: Befizettünk utána és, mindent.
14: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette folyamatosan.
12: De ez miért van? Mondd meg nekem, ezt most mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy az én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkapni valamit tőle. Valaki hullával alszik egy ágyba. Egy évtizeden keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez mi múlik ez pontosan? Hogy mi?
14: Hát ez pont ezen, hogyha belegondolsz, akkor a nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszered.
13: Ne takaríts ennyit.
12: Hát előtte nagymamámmal aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de most, hogy mi
14: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
12: De most egy hulla az nem halálos ítélet egy házban. Tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában, hogy az nem egy...
14: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordult.
12: De ez azért van, mert a páratartalom miatt így mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana, vagy mi történt?
11: Na jó, hát az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig...
12: De figyelj, de nem folynak ki belőle testnedvek.
14: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta.
13: Hogy ne fázzon,
11: mama!
14: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja, egyébként így a rohadó káposzta torzsához tudnám hasonlítani nagyjából, tehát egy hasonló illatot kell elképzelni.
12: Igen, mekkora illata.
14: És akkor talán már túl vannak a reggeli. És ugye ez a szag, ez nyilván ott van. Hát erre szoktam azt mondani, hogy nyilván épelméjű ember, tehát aki úgy rendben van, az ilyet azért nem fog csinálni. Tehát itt azért mindig valamilyen súlyos mentális hátrány az mindig szerepet játszott az ilyen extrémebb esetekben.
13: A halálnemeknek melyik az a fajtája, ami a legfelkavaróbb számodra?
14: Szerintem a mondhatni csúnyább ügyek azok mindig a magas bulugrások voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből egy brutális sérüléseket tud okozni, tehát szerintem az, amire azt mondom, hogy tehát ha valaki engem valaha így talál meg, akkor engem eltettek lábaló, mert soha nem ugranék le, tehát hogy biztos, hogy nem, mert annyira iszonyatosan nagyon csúnya szerintem ez a halál. Meg ugye az, hogy ebbe belevonnak sok mindenki mást is. Tehát ugyanúgy, mint aki vonat elé lép. Hát ezért ott gyerekek vannak, ott emberek vannak, civilek vannak, stb. Én ezekre gondolom azt, hogy egyébként egyrészt ez egyfajta, hát most hogy is mondjam, hogy felelőtlenség az elkövető részéről, és aki mondjuk öngyilkosságot követel, hogy azért ilyen szinten belevon másokat. Másik szinten meg hát nyilván ez maga a látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
11: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is helyszíneltünk.
14: Igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
12: Kérdeztetek ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész szoba, vagy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, hogy nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberben, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
14: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor volt olyan, hogy ez a mondjuk leültem a boltos mellé az ágyra, és megkérdeztem, hogy mit csináltál konkrétan, tehát hogy elkezdtem beszélni hozzá, és egyszer csak így felpattantam, elindultam, és két háztömbbel odébb belemásztam a kukába, és kivettem belőle egy zsákot, és ott volt benne az a bizonyíték, ami az ügyhöz tartozott. Nem tudom megmondani, hogy miért vagy hogy. Én azt gondolom, ez nyilván hitrendszer kérdése, mindenki úgy gondolja, ahogy szeretné, de nyilván energiája szerintem van egyébként a halálnak is ugyanúgy.
12: S van olyan, hogy mondjuk hetekkel, hónapokkal utána, egy ügy után még valami kísért téged ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy így jön veled, ez az egész nem tud letenni egyből?
14: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásvány víztetéllel lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
11: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes... Már úgy, hogy nem menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
14: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
13: Bodri,
14: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya az a szegénykém ugye közel mellette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor
12: ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
14: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra ejtettem, tehát én kiraktam,
13: egy hogy
14: engem biztos nem veszel meg, ne nézekessé. És alapvetően, ugye, ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozóhoz szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát, hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneinek megfelelő volt.
12: Hát az első követ, aki nem
13: Bodri,
12: meg.
13: A nagypapa velünk él tovább.
14: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
11: És elviszik a kutyákat általában?
14: Simán. És amikor azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és így nézel utána, ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek, igen.
11: Tehát, most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk halottan.
12: Én ezt meg kell vigyem, Mancit, meg kell vigyem. Manci nem. Azt még azt az alutatásokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális, tehát hogy szerintem ott ülne fel, ezt a zsírosat én? Én biztos. Én nem.
14: Igen, egyébként a macskákban is ugye benne van abszolút.
11: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk. Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől Szemben a Halála című könyvszerzője.
10: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fémfelületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszeles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből: pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
4: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk: Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
5: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
6: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
5: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Húszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Ismét érkezik a mobil hulladékudvar Tiszafüredre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Még a múltkori hétvégén élhettek Tiszafüreden a mobil hulladékudvar szolgáltatásával a helyiek. Akkor összesen 250-en vettek részt az akcióban, amely révén több mint 6 tonna hulladéktól szabadultak meg szabályosan, környezettudatosan, írja a szoljon.hu. Újvári Imre városvezető közölte: gumiabroncsok, elektronikai hulladék, papír, festékes vödrök és sok más nehezen kezelhető hulladék került a megfelelő helyre. Hozzátette: a következő tiszafüredi mobil hulladékudvar időpontja június 10-e és 12-e lesz. Ez a hétvége a repülésről szól a vármegye székhelyen. Repülőnapot rendeznek szombaton és vasárnap a Szandai repülőtéren. Ma délután 3 órakor a legenda Besenyei Péter tart bemutatót. Mindkét napon délután érkezik az életjelmentő csoport légi tűzoltó szolgálat. Ma és vasárnap is 10 órától folyamatosan lehetőség lesz sétarepülésre. A földön kirakodó vásár, kölyök játszótér, katonai hagyományőrzők nyújtanak programokat, és érkezik a nagy kedvenc, Süsü a sárkány is. Részletek a szoljon.hu cikkében. Bodzafesztivált rendeznek a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben. A fesztivál keretein belül a lengyel testvértelepülési találkozót is megrendezik. A programok már ma délelőtt 9 órakor elkezdődnek. A rendezvény érvényes fürdőbelépővel látogatható, kivéve a berekfürdői lakosoknak, akik lakcímkártya és igazolvány felmutatásával ingyen is beléphetnek, írta meg cikkében a szoljon.hu. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
1: Na várjál.
0: Na álljuk meg egy pillanatra.
1: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
0: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
1: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
0: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok
0: dézsaszerű valamiben.
2: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
0: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
0: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
1: De van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
2: csak bemész, ez nem öltöző a strandokon, tudod, hogy...
1: Csak egy ilyen félkör?
0: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
0: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
2: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
1: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze?
0: Hát
2: látod, hogy nem guggoltál még.
0: Lettolod a nadrágot.
1: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
2: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
0: Te miben futsz esküvői ruhában?
2: Igen.
1: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
0: Síruhában vagy
2: nem,
0: ezek?
2: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál. Rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
0: futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsit labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
2: dolog.
0: De nézd,
2: csak be lehet látni.
0: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
2: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
1: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
2: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
2: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
1: Magasítsák meg.
2: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg, ott is kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem hát azt mondja. Csak a társa fut, hát nem kukucskál.
1: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
2: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszuárban, az egy tömegpiszuár, ugye?
1: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
2: vagy. De mi az
1: vagy.
2: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
1: Nem vagyunk hülyék.
2: De nem.
0: Nem oda lépsz csöndben, konstatálsz.
2: Igen. Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil. Ilyen,
0: igen.
2: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
1: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
2: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bar nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
1: És akkor büszkén körben nézel,
2: hogy
1: ez én voltam.
2: És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy semmi.
0: Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
2: Ez egy,
0: nem?
2: Ilyen, ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
1: ha haverral mész, akkor dumálsz.
0: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
0: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
2: Én tudom az enyémet.
0: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
2: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállított az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, Feri, ez az enyém.
1: Sok veszekedés után gondoltam.
2: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
0: Ez a
2: Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
0: Ja, a tudás legjava, igen.
2: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
0: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
2: a telefonodnak.
0: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
2: tudás... Airdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
0: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
2: Mennyire vicces?
0: Mondjuk elnevezte Bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden, ki nézi a Bluetooth nevedet?
1: Igen, ki akadt rá erre?
0: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
1: beteg.
0: Azért túlbiztosítva?
1: Ez beteg.
0: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Plafonon nem megy hát a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
2: meg az azbestből,
1: Wi-Fi, meg a emelet Wi-Fi.
0: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
0: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék Wi-Fi jel, hát nél, hülyeség.
2: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
0: Tehát oda, hova nem való, 1-2-3.
1: Zsűlnek biztos, hogy van.
0: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
2: őket. Jó, csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezni, science fiction?
3: Jules.
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
2: Az füles, fules.
0: Az meg fules.
1: Az is Zsül.
3: Ahogy, de Zsül telefonja.
1: Zsül.
0: Mennyire telefonja. Kell szereted a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
2: elmondom,
0: adni a
2: Wi-Fi-üknek? Sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszínességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
0: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
2: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab ötös.
0: Hát én nagy LVVLK, igen, hanem megfogod.
2: Dollárjel.
0: Igen.
2: És igen.
0: Az a jelszó megosztása.
2: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy akkor van élet a házban.
0: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Nem. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
0: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
2: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
0: Acceleri bomba.
2: Nem mindegy, nem mindegy.
0: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik.
2: Free wifi. Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
0: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
2: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
0: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
2: individualizmus. Szeretem, amikor tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
0: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
2: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfőzöm, azt üvöltöd,
0: hogy bomba. Igen. Azaz.
2: Ez nem lett könnyű neki, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
8: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
9: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
10: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
11: Felújítana? Vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, 20-ös út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
12: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió egy.
1: Az 50.

0: Jett-től és Jack Somitól 47. Martin Garrix Jax Told You So. Negyvenhatodik, Állok, Eva Max, Car Keys.
1: Rádió egy top 50, a 45.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Negyvenkettedik lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszint friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41-et.

funky house dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 11 29-es telefonszámot. Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
3: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
4: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
5: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
6: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
7: Ó, hát mit látok? Még.
6: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazda volt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
8: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
9: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
2: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A, telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36.

0: Teddy Swims követi, a Lose Control, a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik és a Hug Yourself, ami a 34.

0: után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő, egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az Opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. A 29.

imént szólt Lado-tól a Lottery a 27. helyen Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Guetta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es években csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint este töltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Sassari. You guys, Sonic Cash, it feels so good. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shouse, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
10: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
9: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuitüzeptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
11: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
12: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervizt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
13: Tudta Ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
9: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot! Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
14: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét, Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Cory-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szanaszét díjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

0: 19. lett a Fastboy és a Good Life. Ezt követte Martin Garrix és a Butterflies a 18. helyen. Na folytassuk Joe Corryval és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joe Corry, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell shazamozni, mert mondok én mindent. Joe Corry, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joe Corry, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Zafír ékszer üzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37. Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
2: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikás, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra!
3: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
0: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 11 29-es telefonszámot. Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye, és ami most következik, a New Religion. BB Rexha és a Faith lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával BB Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. BB Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Faith lesz a közös New Religion.

A Top 50 2026-23. Hétvégéjén mutatom a nyár első hetének legkedveltebb rádiós dalait. 10. az olasz DJ-producer Hypeton és az Out of My Head.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent, Tóth Abigail.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
6: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz! Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy fadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keres minket! Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piactér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
7: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
8: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
9: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshellyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató slow living mintafaluja.
10: Rosmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rosmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom Rosmarink kávéra, limonádéra vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rosmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28 a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
11: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
12: Figyelem szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van. A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
15: Rádió 1!
14: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

88-7 és 89-2 rádió egy a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenki, jó hétvégét, jó pihenést! Itt vagyunk, hozzuk a legütősebb zenéket, hogy jól teljen a hétvége. Elindult a Daily Mix, az az úr, amikor mixben szólnak a kedvenceink. Jön a Jonas Brothers és a Sucker! We go to-

88.7 és 89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi ma is láger megy. Egy kis kikapcsolódás mindig kell, úgyhogy ha idejük engedi, akkor menjenek és nézzék meg a Szakkör, avagy a Tudásunkkal kézenfogva című kiállítást Tiszafüreden. A Kovács Pál Művközpontban működő szakkörök munkáit lehet megtekinteni. A tárlat június 12-ig várja a látogatókat, jó szórakozást hozzá. Itt a Rádió egyen pedig közben pörög a Daily Mix. Jön Lady Gaga és a Dead Dance. Jó hétvégét!

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai slágermegyés. Néhány nap múlva újra Tiszafüredre érkezik majd az egészségügyi szűrőbusz. Kardiovaszkuláris szűrésekkel és kockázatfelmérésekkel lehet majd igénybe venni. Hasznos és pontos, június 22-én reggel 9-től délután 3-ig várják majd az érdeklődőket. Tehát június 22-én Tiszafüreden az egészségügyi szűrőbusz. Ez pedig itt a Daily Mix a Rádió 1-en. Megyünk tovább, itt van Accent és a Don't Leave.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai slágermegyés. Néhány nap múlva újra Tiszafüredre érkezik majd az egészségügyi szűrőbusz. Kardiovaszkuláris szűrésekkel és kockázatfelmérésekkel lehet majd igénybe venni. Hasznos és pontos, június 22-én reggel 9-től délután 3-ig várják majd az érdeklődőket. Tehát június 22-én Tiszafüreden az egészségügyi szűrőbusz. Az igazi mai slágerek pedig itt a Rádió 1-en. Jön Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Daily Mix-ben.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy, és ebben a pillanatban véget ért a mai Daily Mix. Köszi mindenkinek, aki itt volt velünk, de ne aggódjanak, ezután sem a csend hangjai szólnak nálunk. Már kezdődik is Magyarország leghosszabb zenei órája. Lady Gagával nyitunk mindjárt, jön tőle az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem!
3: A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.
4: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló írtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
5: Ó, hát mit látok? Még.
4: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazda volt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
6: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot. Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
7: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
8: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
3: Vásárlását kezdje a tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. jár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
7: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is lágermegy. 88.7 és 89.2 Rádió.

Itt a 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és egy jó kis lehetőség sokaknak, utánpótlás edzőket keres az Abátszalóki foci csapat. Ha van önökben elhivatottság és szakmai tudás, minden ez, akkor jelentkezzenek a 30-910-2340-es telefonszámon, tehát 30-910-2340. Itt a Rádió 1-en pedig mindeközben jön a Fastboy és Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 88.7 és 89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, még mindig tart a Domaházi út felújítása Tiszafüreden, még néhány hét türelemre van szükség, hogyha arra járnak, sávlezárások, lassabb haladás, erre készüljenek a környéken. Jó utat!
1: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: És ahol Taylor Swift új dala szól most, ez az Uplight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel, magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 9793. Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
3: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbe zárt érték.
4: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállító tér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
5: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Telefon 0630 621 59 11.
6: 621 59 11.
7: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepes lemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a Profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, Főút 101. Telefon 0620 999 66 66.
8: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervizt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, Főút 37.
9: Diétázol egyszer, de mégsem fogysz. A hasadra

0: első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet, az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57 Genesis alapformáló szalon, Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy fadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
2: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek a

0: obi.hu per hódos bónusz oldalon.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
6: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
7: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
8: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
9: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfé szolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
11: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy jó kis Accent és Tóth Abigail kollaboráció a folytatásban a Sugar Daddy. Ugye velük is beszélgettünk Abigail-el és Accent-tel a születésnapi fesztiválunkon, és azért Accent kihangsúlyozta, hogy nagyon nagy nemzetközi sikere van a dalnak.
1: Sugar Daddy, the song.
2: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el, a dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
0: Aha, szóval nem ez az utolsó Accent és Tóth Abigail kollaboráció, ha minden igaz. Jön már is a Sugar Daddy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig brit tropical és holland elektronikus tánczene találkozása, vagyis Jonas Blue, Tiesto és a Ritual, és hát persze van egy fantasztikus énekesnő is hozzá, mégpedig Rita Ora, és egy nagyon picit tisztelegnek Madonna előtt is, hogyha nem is a dallamvilágban, de a szövegben van egy sor, ami teljesen megegyezik Madonna 1989-es Like a Prayer dalának az egyik sorával. A megkeresés egyébként Jonas Blue részéről volt Tiesto felé, mert nagyon régóta akart vele együtt dolgozni, elkészült a demo, és mind a ketten egyszer mondták a nevet, hogy ki lehet majd az énekesnő. Rita Orára esett a választás, és milyen jól döntöttek. Jön a Ritual.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630-254-95-79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál. Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Fő utca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
3: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervizt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
4: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47. Első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóink. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
5: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, Felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
6: Tudtad, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630-399-0606. Hívjon bizalommal!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszembe jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztárfelépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jobban vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Kezdésként Ed Sheeran barátunk az Azizámmal, itt van velünk Tima István, aki meg azt írta: Hello Márti, nagyon jó titeket hallgatni, szuper a műsor, a zenék, te

0: ember vagy, István. Lenyűgözöl ezzel az üzenettel, köszönöm szépen. És természetesen nem csak egy Sheeran érkezik, de ez a dal is. Látom a stroboszkópot, Bibi Rex a New Religion, és hogy mire készülnek Balázsék, ezt is mutatom már is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
9: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
10: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
12: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot!
13: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
14: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
15: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333. Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfű részáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
1: Rádió
16: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és egy picit foglalkozunk az üzenetekkel. Nézem, hogy mit ír Bianca. Szia Márti, tihamérnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó lesz ez a hétvége. Most tartunk a Balatonra, és itt ül mellettem. Mert hogy ő vezet. Hát érezzétek jól magatokat, jó utat, és egy üzenet.
1: Szia Márti. Az anyukámnak és a barátaimnak üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és hogy sokáig legyenek velem az életbe.
0: Ó, kicsit így bepárásodott a szemem az üzenet végére, nem gondoltam, hogy ez történik majd velem, miközben indul a Teddy Swims dala. Hát így jó előre is tartalmas vakációt kívánunk. 19-ig van suli, ugye?
1: 20-áig.
0: 20-áig hivatalosan, igen. Hát aztán érezzétek jól magatokat, és köszi, hogy itt vagytok velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia!
1: Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A, telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
3: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
4: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
5: Ó, hát mit látott még?
4: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazda volt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
1: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most Girl Power, hozom a Fifth Harmonyt, aztán a világ egyik legtechnikásabb DJ-ét, James Hype-ot. Csörgünk, halló!
1: Halló, Zambó Jimmy-től a bukott diákdal lehet kérni?
0: Hát lehet, de nem itt. Kivel beszélek?
1: Akkor? Szabó előddel.
0: Szia előd! Valami szomorú apropója van a dalnak egyébként? Nyugtass meg, hogy csak viccelsz, bolondozol.
1: Nem bolondozok, én ezt a dalt szeretem. Arra szoktam táncolni otthon.
0: Szinte látlak magam előtt. Kíváncsi műsor egyébként 6 órától lesz Monsieur Cookie-nál, jó?
1: Akkor 6-kor megpróbálkozom.
0: Igen, igen. Zambó Jimmy-t nem biztos, hogy fog a Cookie játszani, de igazi mai slágereket igen.
1: Na, köszönöm szépen, akkor majd akkor beteresztem.
0: Megéri felhívni. Worth it.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a hétvégi takarításhoz, hát tudom, hogy sokan ilyenkor azzal foglalkoznak, szombat délután a lakáscsinosítgatáshoz is. Hát gondoljunk arra, hogy ma a lakáskultúra világnapja van, ennek szellemében végezzük ezeket a tevékenységeket. Ez a nap az otthonunk szépítéséről, a belső terek harmóniájáról és a kreatív lakberendezésről szól. Hihetetlen, hogy már mindennek van világnapja. Accent és a Don't Leave, hogy közben azért bulizunk is, ne csak takarítsunk meg, pakoljunk. Hozom hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállító tér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
3: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
7: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A, telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152. Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján, 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál.
8: 0630 254 95 79.
7: A vasárnap vasárnap a Tiszatónál.
9: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
10: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most
1: Rádió
11: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, és ilyen vidáman belemenetelünk ebbe az órába is. Szigalát hozom már is, jön az egykori Vance Joy klasszikus újra gondolt verziója. A Riptide, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, még ebben az órában aztán érkezik majd Kuki, a francia Muki. Szóval érkezik Szigala, aki szinte mágnesként vonza a legnagyobb popkulturális neveket a dalaihoz. Dolgozott már együtt többek között David Guettával, Rita Orával, Craig Daviddel, James Arthurral, sőt, a gitár legenda Nile Rodgers-szel is. Nem semmi a pali.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hello, szia, Mattias vagyok, megint Finnországból.
0: Ó, látom, hogy külföldi szám hív, de nem kapcsoltam gyorsan össze, hogy ez Finnország. Mi a helyzet? Jól vagy?
1: Igen, jól vagyok. Itt megy a nyári szünet.
0: Már ott a Finnországban?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
2: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra

0: Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
2: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervizt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
3: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
4: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opelite például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opelite, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, ez pedig egy üzenet, ami a 0620-3111-111-re érkezett. Sziasztok, Melinda vagyok, Visznekről. Bevallom, fogalmam sem volt arra, hogy hol van Visznek, Heves megye, gyorsan meggoogliztam. Szeretnék üzenni a férjemnek, Palinak, aki hazafelé tart, mégpedig azt, hogy szeretem, és óvatosan vezessen. Köszönöm szépen, Melinda Visznekről, akit most ezek szerint szó szerint Visznek. Ha! Mégpedig autóval. Indul nem sokára a Before Party Show Kukival, aztán élő kívánság műsor, Disco Sheet és World Is My Radio Show is lesz. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Zafir Ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir Ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
4: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
5: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
6: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron!
7: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
8: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
9: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
8: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
10: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17.
9: Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
10: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket
9: 0630 236 83 93.
10: Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben.
9: Rádió 1 Tiszató.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most.
1: Rádió
11: 1. Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show. Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
12: Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, de természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket, megszakítás nélkül. Na, még szép. Érkezik rögtön Fastboy, és a szám címe Good Life. Hát nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, egy órán keresztül. Együtt bulizunk, itt a Rádió 1-en. Hurry up, kukikám!

Dál Cita Rádió egyen. Itt van egy jó feldolgozás Faithless-től, ajaj, nem Insomnia, hanem New Religion, ez a szám címe, és ki feldolgozta? Hát a szexis B.B. Rexa. Nem szabad elfelejteni, hogy David Guetta nagyon futata őt, de jól tette, mert nagyon jó énekesnő, és isten ilyen jól sikerült az a jó kis Faithless hangulat itt a Rádió egyen. Vigyázzatok, 18 óraig mixelek nektek az igazi ma slágereket, ma este természetesen 18 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, de jöjjön B.B. Rexa New Religion. Hol mondtad, Kuki? New Religion. Artikuláljál te, csigazabaló. Na jó van, most nem beszélek, csak zene. Hangerő maximális, on gyerünk!

0: slágerem egy Before Party Show, de jó volt az a kis muzsika, nem? Ajaj, de ez még semmi. Tessék, fiány, most következik. És ki ő? Légy szíves. Na?
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Itt a legújabb Bob Sinclair, lányok, fiúk, isteni az a zene, tényleg a szem címe I Can Wait. Ez egy feldolgozás, jó pár évvel ezelőtt, nagy siker volt, 2020-ban ez így szól Európában.

ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, lányok, fiúk. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy tetszik ez a jó kis Before Party Show. Az egyik üzenek itt szól, hello, tetszik a műsor, és szeretném kérni egy jó kis pörgős zene. Jön a nyár, imádom azt a jó kis évszakot. Mondjuk ezt nem vagy egyedül, drága barátom. Sokan szeretik a nyarát, ugye? Ráadásul, állítólag, jó nyár lesz. Nem mondom, hogy full kanikula, de jó idő lesz. Jövő héten is. Haha, 25 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Na, akkor érkezik egy nyári hangulati muzsika nálunk. Ennyi és a szem címe. Hehe. Tu me tiene loco, loco, contigo. Higgyetek nekem, egész nyaron ezzel fogtok bulizni. Jó hírem van, nem sokára, élőkívánság műsor, de 15 percen keresztül, megszegítés nélkül mixelek nektek az igazi imás legereket. Loco, loco!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint.

0: az 500 grammos Eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herri Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
6: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
7: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
8: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu. A természet élménytára.
5: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
9: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazság

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét kívánok mindenkinek, önök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Élő kívánság műsor 20 órai, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, élet vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól. Sütögetünk.
1: Az jó. De mit? Valami rontott hús, vagy grillezés, vagy...
2: Grill. Tudom, hogy ki is szeretitek, grill.
1: Az nagyon jó.
2: Szirke, ilyen be van pártolva, ilyen döltőszeres, sokhagymás.
1: Jaj, de
2: ilyen
1: jó.
2: Ilyen finomságokat.
1: Ne felejtsd el, az a jó kis hagyma is, jó? Az a jó kis
2: az
1: igazi...
2: Az, sőt, még szergarépát is tárolunk hozzá, tehát...
1: Nagyon közben. Jó. Lesz egy kis buli a kanálatok, ugye?
2: Hát kis buli, igen, évzáró buli.
1: Évzáró buli.
2: Iskola évzáró buli.
1: Nagyon jó. Na, kérteltelen Bibi Rexa, New Religion, ez egy nagyon jó muzsika, imádom. Kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Én minden szülőnek, aki így most már nagyon várja az év végét, és tényleg a pihenést.
1: Igen, igen.
2: Kicsit lazulni szeretne a nyári előkészületekre, tehát...
1: Jó.
2: Nyárindító bulinak.
1: Helyes, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Pörögünk a nagyatlanok, fiúk érkezik elég, a Bibi Rexa fét lesz elég, a szám címen New Religion, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: things that I've.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 2 a Rádió 1-en.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánságműsor 20 óraig, most ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi, hogy vagy?
2: Minden rendben, jól vagyok. Ma éppen ünneplős napunk van, ugyanis szüleimnek ma van a házasság évfordulójuk, úgyhogy azt fogjuk megünnepelni, illetve egyik barátnőmnek ma van az esküvőjük, úgyhogy nekik is szeretnék nagyon-nagyon sok boldogságot kívánni így a mai napra is, meg a hátralévő életükre is.
1: Na, még szép, és figyelj csak, tudod a hányadik évforduló a szüleinek? Vagy nem tudod?
2: Tudom.
1: És nem mondod meg?
2: 34.
1: Ah, ez nagyon szép. Hát sok soborságot kívánunk akkor a szüleinek és a barátnő, mert már akkor ma asszony lett, asszony, nem csak bölgy.
2: Igen.
1: És akkor mit szeretnéd kérni?
2: A legújabb elekszkentű számot szeretném küldeni a teljes családnak és a barátnőknek is az esküvőre.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Köszönöm, én is kívánom neked viszont.
1: Köszönöm, ciao, szia. Pörögünk a nagyot, lányok, fiúk, érkezik a legújabb Alex Kenji, a szám címe Bambolé. Fú, ez nagy zene. Hangerő maximálisan.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét, hamarosan 19 óra lesz, ha esetleg vagy csisztok, jó étvágyat kívánok nektek. Ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedési info lenne, legyetek szívesek, tessék üzeni nekem, jó? Na, a vonatúsa végén most újabb kedves telefonáló, hello, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, már régóta nem hívtál engem.
2: Eltűntem, elveszek a... különböző tudományokba, most a magyar nyelvtan ragozásaival vagyok elfoglalva.
1: Hát én is kiden, mindnap én.
2: Igen, de én már túlmegyek a keretek között, én mindent ragozok.
1: Ja, értem.
2: Például neveket felhasználókat, hogy mondjuk kam rám, vagy kam rád, és akkor még nem tudom a harmadik szemét, hogy velük ez hogy van.
1: Jó, kamarád, jó? Jól mutat, kamarád, egy D, D a végén, mint D-nes. És kinek szeretnéd külön ezt a kamarádot?
2: Minden ilyen átlagos értékeket nem képviselő, egyedi dolgokkal foglalkozó, vagy egyedi dolgokkal foglalkozó, hozzám hasonlóan mindenféle általános dolgot unó embernek.
1: Ú, esküszöm, nem tudlak követni, de jó, jó, jó hangzott.
2: Mert már én sem.
1: Figyelj, érkezik a nyár, van valami elképzelés, mész valahol nyaralni, vagy mi a program?
2: Sok elképzelésem van, nem tudom még. Még nem tudom, melyik iránt viszont. Nem tudom. Jó. Majd kiderül. Majd elmesélem.
1: Jó, van, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonátát, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Én is köszönöm szépen. Szia-szia.
1: Ciao-ciao. Szia-szia. Elég újabb kamarád érkezik nálunk. Isteni az a zene. Jug Yourself, ez a szám címe. 0620 3 111 111

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor lehet még telefonálni a 0620-3-111-111-re egészen 20 óraig, jó? Hamarosan újra az együnk egyet érkezik az Isteni Laj, és a szám címe Get Lucky!
2: Sorszám

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igazi mai slágerek.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét, szép estét lennek fiúk, 20 óraig élő kívánság műsor, ne hagyjatok abba, lehet még telefonálni a 0620 311 111-re, mint most kicsoda, halló!
2: Szia Kuki, Dávid vagy Budapestről.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Á, minden nagyszerű, nagyszerű. Most már itt lassan vége van a naptak.
1: Igen, igen.
2: Lemegy talán az esti csúcsforgalom, és úgyhogy.
1: Jó, mondjuk,
2: mehetünk haza.
1: Általában hétvégén nincs az a csúcsforgalom itt hétköznap, de azért mennek az emberek a kocsiban, mennek, az biztos. Na, figyelj, kért el tőlem a jó kis kasmiás a szem címe Wild Ride. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, David.
2: Küldeném a pici fiamnak, aki éppen csodálkozva nézi felettem felém, hogy kivel beszélek éppen, ő Patrik. És mindenki más tehát szeretni.
1: Hát mondhatom neki, beszélsz egy furcsa emberrel, pedig nagy szíve van, csak kicsit másképp beszél magyarul, mint ti. Kicsit próbál meg kicsit védeni engem, jó? A fiad előtt, jó?
2: Mindenképpen.
1: Jó, van, oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, kelemes estét, vigyázz magadra, és bármikor hívhatsz, jó? Itt vagyok, szombat vasárnap, jó?
2: Mindenképpen, minden szombat vasárnap jól foglak hívni.
1: Nagyon helyes. De ha nem, akkor én tudom, hol laksz, jó? Mondjuk nem, de mindegy, jó, okay, rendben. Ciao, ciao, szia. Hello, hello. Na, zenélünk egyet, érkezik Kashmir, és a szem címé Wild Ride, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger meg.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió Egyen.
1: Szép estét, szép hétvégét, szép az élet, ugye? No, még szép, ráadásul kívánságműsor 20 óraig, megyünk tovább, nincs mese, kihez van szerencsém, halló, halló!
2: Sziasztok, Zsófi vagyok.
1: Szia Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm.
1: Na jó van.
2: Minden oké. Okay.
1: Minden
2: éppen
1: okay.
2: A Flavelosszon vagyok.
1: Mi vagy, mit csinálsz?
2: Flavelosz.
1: Ja,
2: ez egy ilyen rázós.
1: Igen. Szóval gondolom, fogyókúra van.
2: Így van.
1: Jó van, ott már. Mondjuk nyáron mindenki fogyókúrázik. Utána télen hát plusz 10 kiló, utána nyáron csak mínusz 5.
2: Így kicsi... van.
1: Igen. Na, kettetelem Joel Curry, ami Isten jelszám címe Stay a Little Longer. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most fogyókúrázik.
1: Na, hát akkor valahogy gondoltál rám is. Én próbálok, próbálok. Nem mindig megy, de hát na. Ez van.
2: Jó, nem mindegy, de ez megvan az akarat, ez a lényeg.
1: Így van. Köszönöm szépen a telefonát el edzés közben, a hied lett mondani, és én kívánok minden jót neked, jó? Köszönöm, hogy hívtad.
2: Köszi.
1: Ciao, szia. Igen, nyáron, általában van nyár előtt, mindenki próbál kicsit fogyókúrázni, igen. Állítólag a legjobb módszer az az, hogy sok vizet kell inni, és kicsit kevesebb kenyeret enni. A vizet megiszom, a kenyér, mert mindig eszek, na mindegy. Érkezik a Joel Curry, Stay a Little Longer, nagy újdonság és isteni muzsika itt a Rádió 1-en.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, this is Tiesto.
3: Hi.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, ha esetleg lentfajtunk Balatonon, akkor jó pit. Elég jó az időállás, már mondjuk gondolom, hogy picikén még hideg a víz, de na, gondolom a táj gyönyörű, és mindig szép a Balaton. A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém, halló, halló.
2: Halló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, jó van.
2: Pihengetünk, megyünk majd dolgozni.
1: Ah, mentek dolgozni. Hát, figyelj, dolgozni kell, ha azt tudod.
2: Persze.
1: Na, jó van, oké. Mit szeretnék kenni tőlem, Gizmo?
2: Egy új Taylor Swift-et.
1: Ah, legújabb Taylor Swift, nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, Szirádodnak, Franciskának, és köszönheti.
1: Oké. Rendben, akkor jó munkát kívánok neked, kitartást, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao, ciao. Érkezik elég újabb Taylor Swift nálunk tényleg. Sikeres az a hölgy, ja? Bármilyen koncert csinál, ez full tert ház, neki nem kell izgulni, hogy vajon lesznek néző. Sőt, általában 3 órát elfogy az összes jegyet. Na, nem is beszélünk, milyen sok pénz van a bankszámlán, ugye? Ari, Kukika, mindíts be elég újabb Taylor Swift itt a Rádió 1-en.
0: Kuki Weekend Show! Kuki Weekend Show! A Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét kívánok mindenkinek, nekem van a túlsóvégén egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Gabi.
1: Szabi?
2: Gabriella.
1: Ja, Gabriella?
2: Igen.
1: Gabriella. Jó, melyik városból?
2: Esztergom.
1: Ó, de szép az a város. Az egy jó helyen laksz, jó helyen laksz. Na, kértem tőlem az elég újabb Lady Gaga számcímet, Dead Dance. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, Gabriella.
2: Saját magamnak.
1: Saját magának.
2: Igen.
1: Jaj, de jó, jól teszed. Jó. Érkezik Lady Gaga lányok fiúk, The Dead Dance.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Toolkit Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620-3-111-111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
1: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: reggel.
1: 1500 időnyi búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, maradtok itt velünk, érkezik a diszkusi csapat 9-ig, ma este 9-től US Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, Kuki voltam,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szombat este is indul a Diszkósít Radio Show pontban 8-kor. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG még nyaralni van, én pedig a játszók előtt és a mikrofonoknál DJ Junior vagyok.
5: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én várok mindenkit szeretettel ma. Balaton Mária fürdőn, Dance I Said lesz. 3 órán keresztül pörgetem majd a lemezeket, ahogy itt letettük a lantot. 9-kor irány a Balcsi.
4: Most pedig induljunk meg Kato és John közösségével, a Turn the Lights Off DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy szombaton este és egy órában diszkosít. Jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Norbertek, Szintiák, Artemiszek, Déliák, Fülöpök és Kolosok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovic József, fogadhajtó világbajnok Vecsésről, Szabadi Nóra, Dr. Knoll Zsolt barátom, Táncos Gábor és Praszna Ádám. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Knoll Zsolt műtötte a térdemet, azóta is jól tudok vele focizni, te ajánlottad egyébként őt, és ráadásul itt van a rádió egy épületében, csak alul az a bizonyos klinika, úgyhogy nem kellett messzire menni. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami igazából a magyar szenzáció, hiszen az első olyan dal szerintem olyan beatporton number one tudott lenni, az összlistán, tehát az összes stílust, hogyha összevetik, azon a bizonyos top 100-as listán első helyen van. Mindannyiunknak van belőle saját remixe, én ki is raktam ezt a YouTube csatornámon már a klipet, és most viszont lejátszom itt a Rádió 1-en a Hugel és Ultranatével közös, Imai Lengyellel közös dal, a Moving to the Sun DJ Junior remixben.

0: és utána, hát nem is tudom, hogy hajnalban vagy másnap délután hoznak haza, de ugye utána meg I Love the 2000s Festival van, és nekem 4 órakor már ott kell lennem majd azon a helyen, ahol egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztivál is volt. Szóval bonyolult ez a ráckevei diszkosi sztori, de a lényeg az, hogy megtartjuk, ott leszünk, én kezdek.
1: Hát csak neked, nekünk nem bonyolult, mi ott leszünk majd utána, de Hanvaival egy biztos még Rádió 1 DJ-k vannak előttünk, utánunk, tavaly is így volt egyébként, idén is így lesz, várunk mindenkit nagy szeretettel, tehát a Rádió 1 is támogatja az eseményt, ezért beszéltünk róla ennyit. A folytatásban egy olyan dal, amelyet július 4-én majd, ami egyébként Independence Day, ugye, de nem ez lesz a buli neve, hanem Club Speed Party, méghozzá egy open air, ott is fogom majd játszani, most viszont egy vadonatúj remixeből jön a Plastic Dreams, ezúttal Rui J-jel és Hu-val a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, hogyha valaki kíváncsi rám ma este a Balatonon talál, úgy indítom a nyarat, hogy egy úgynevezett egészestés, idézőjeles egészestés bulit csinálok. Előttem és utánam a padavanom fog pörgetni, én pedig 3 órán keresztül szórakoztatom majd az egybegyűlteket. Minden információ rajongója oldalamon a Facebookon, a jelszó Dance I Said.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amelyet játszottam a rádió születésnapi fesztiválon, amikor én mixeltem abban a 8,5 perc volt a színpadon, mert kb. Ennyi volt, mert ugye játszottunk 28 percet, és még a Sorit is bemutattuk az új diszkosidat. Szóval ez a Day by Day egy feldolgozás, egy cover dal, amelynek a jogosítása folyik, és az új klip is készül már hozzá a mesterséges intelligenciával. Szóval jön DJ Junior és a Day by Day itt a diszkosidban.

0: Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Radio Show. Ma is került ki egyébként vadonatúj tartalom a Diszkosít YouTube csatornára, amely ráadásul kapott egy ilyen kottát vagy hangjelet, amitől eredeti valódi lett a DJ Junior videó csatorna, nem csak a remixek, amivel visszased szoktam konferálni a saját dalaimat és remixeimet, de egy biztos, hogy oda kikerült egy régi Club Speed-es, a Montini Experience My House is Your House, amit szintén játszottam a Rádió születésnapi fesztiválján.
1: Még jó, hogy az öniróniához van érzéked, mert tehát az, hogy eredeti valódi fúkamú gagyi, hagyjál már az oltásodat.
0: A gagyi nem igaz, az eredeti.

0: verziókhoz azt, hogy remix. Az enyém egy mix, nem hivatalos.
1: Hát itt ugye már ezek keverednek, ma a bootlegek, a mashupok, a mixek, a remixek, már az eredeti dalok is néha a cover dalok, de a cover dalokra nem írják oda, hogy eredeti.
0: Így van.
1: Szóval itt azért ez már teljes felpozulás van. Amióta már az AI bejött a technológia, igazából az elektronikus zenébe azóta minden keveredik. Ők is keverednek a folytatásban, hogy nagyon furcsa összeállítás ez. Jön Rosália, ő egy ilyen spanyol popstar, aztán Björk, ugye, ő egy egészen különleges hangú énekes hölgy, és itt van Yves Tumor, aki meg egy Miami-ból érkező rapper sztár, popstar. És jön egy közös daluk, amiben a stílusok is keverednek. Ez a Bergen, ebből érkezik a DJ Junior Remix eredeti valódi, hogy szoktam mondani, itt a Diszkocsitben a Rádió 1-en.

0: Lesz dalpremier, és természetesen tele lesz energiával. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást! Én Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: DJ Junior vagyok, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető, ami saját remix, stb. A YouTube csatornámon, meg a Facebookon van a 2026 első részében készített remixek. Az újak is majd kikerülnek, mert hogy folyamatosan kerülnek ki tartalmak, ma is került ki a YouTube csatornámra. Ezen kívül jövő kedden mixelek itt a rádión, és akkor hozok egy Ricky Poveri, Chai Tali, Ciao More dalt, amelyet egyébként a Pizza Partin be is mutattam mindenkinek, akkor jön majd a klip is hozzá. Most viszont a diszkosít saját dalával, a vadonatújjal búcsúzunk, hamarosan érkezik a megjelenés és a videoklip is. Ez a Sorry, ezzel intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Verdi Mind Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, zseniális lesz velünk ez a szombat este. Zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Szemfelttel fogok kezdeni, és a Heart Like Mine nal nyitjuk a Verdi Mind Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show szombat este a Loving Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran és Martin Garrix még 2016-ban elkezdtek dolgozni egy dalon, de csak idén adták ki 10 év után.
1: Igen, nagyon durva ebbe belegondolni, és igazából, ha már ilyen párhuzamat szeretnék vonni, akkor 10 éve, hogy van Rádió 1 is.
0: Bizonyám, ez egy nagy találkozás.
1: Igen. Martin Garrix és Ed Sheerannek valószínűleg többet kellene együtt dolgozni, mert ez egy nagyon jó koprodukció volt, és egy nagyon jó együttműködés. Engem nagyon elvisz ez a dal, főleg ebben a remixben, egy picit ilyen szálós, egy picit ilyen melodikus, minden esetre Ed Sheeran és Martin Garrix újdonsága következik. Repeat it, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: A szombat estéteket nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio, és itt van egy tökéletes rádiósláger Joel Corey stúdiójából.
1: Abszolút beleillik ez a zene a mai szombat estébe. Egy picit ilyen nyárias, vidám, és minden benne van, ami a 21. században egy jó zenében benne kell, hogy legyen. Úgyhogy Joel Corey következik a Stay a Little Longer. Itt a rádió egyen a Word is Mine Radio Show-ban. Oh, yeah.

0: Közösen ez volt a Torture of the Heart a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms a lemezjátszóknál maradunk az abszolút friss zenéknél. A Medúza új megjelenése jön. Neked hogy tetszik, Andris?
1: Én igazából nagyon szeretem Medúza munkásságát, mert nagyon régóta követem, és nagyon imádom, hogy benne van ez a kis plug hang, ami tulajdonképpen minden Medúza zenében benne van. Egy ilyet meghallunk, akkor biztos tudjuk, hogy ezt bizony Medúzáig készítették. I Don't Wanna Go Home című újdonságuk is brutális. Nagyon hidegrázós, nagyon nyár, nagyon szexi, és nagyon beleillik a ma estébe. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Can we

0: 2026-ban is begurított nekünk egy tökéletes nyári slágert. Ez volt az I Can Wait Kiesával a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms ezzel zárt ma. Merre mész tovább innen, Andris?
1: Robogok tovább Tájára, egy relatív korai nappali bulira, utána pedig Debrecenben fogok szexizni.
0: Hajrá, engedünk is jó bulikat neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Gyors helycsere a lemezjátszóknál is. Jön New Week!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Hello mindenkinek, pörgetjük szépen tovább a szombat estét, innentől New Week itt mellettem a stúdióban. Hello, hello!
1: Hello, Geri, szevasztok, srácok, óriási zenéket hoztam ma is, rengeteg finomságot, jó néhányat a múlt hétről, amit már imádok, és igazából tényleg azt gondolom, hogy érdemes pörgetni itt a Rádió Egyen. Egy Alex Kenji-vel indulunk, és a Bamboléval itt a Rádió Egyen. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió Show New Week a lemezjátszói mögött jön a dal, amiről itthon mindenki beszél, sőt most már a világon is mindenki erről beszél, mert hogy ez a jelenlegi Beatport number one, és ez bizony egy magyar sikertörténet, hiszen Imael Angel készítette, ő egy magyar csaj, az AI segítségében csinált egy brutál jó zenét, feltöltötte a TikTokra, és ott figyelt fel rá Hugh Girl.
1: És Hugh Girl azt gondolta, hogy ez egy óriási zene, és hát akkor miért leszállnék be a buliba, és mennyire igaza van Moving to the Sun itt a Rádió 1-en.

0: teste nyúvik a lemezjátszói mögött, és nagyon érett már. Ez a most érkező fantasztikus kollab két igazi állistás nagyágyú készítette, Jennifer Lopez és David Guetta, egyenként mind a ketten 30 éve vannak már a pályán, és itt van végre egy közös dal.
1: Így van, és szerintem még mind a ketten nagyon-nagyon fittek, és mind a kettőkben rengeteg energia van. Ugye az egyik a gyönyörű hölgy, az nem más, mint Jennifer Lopez, a másik pedig egy igazi úriember, David Guetta, és a Save Me Tonight érkezik itt a Rádió 1-en.

0: Itt a World is Mine Radio Show, a rádió egyen nyúlvik a lemezjátszói mögött, és nagyon fogtok örülni ennek a dalnak.
1: Kérlek szépen, egy igazi klasszikus, mi nagyon-nagyon szeretem a klasszik house zenéket, és ezt már tényleg lehet bőven annak mondani. The Age of Love-tól az Age of Love, és ebből pedig egy Franco Lippi remix, ami szerintem egy nagyon extra történet lett. Én már hetek óta játszom a klubokban, itt a rádióban pedig először, úgyhogy fogadjátok szeretettel itt a rádió egyen.

0: percig még nyúvik, itt mellettem a lemezjátszóknál a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Merre visz az utat, hová mész majd innen?
1: Megint csak körbejárom az országot, indulok délről Orgoványról, aztán pedig Vanyarcvas egyik meg sem áll az utam, úgyhogy nagyon-nagyon kemény kilométerek lesznek, viszont nagyon kemény bulik is. Jövő héten pedig itt találkozunk.
0: Ez most egy meglepő kollab, jön Fischer és Tones and I, a közös zenéjük címe Favor, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött, várjátok meg őt is. Itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: show starts now. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Sam Summer és a 12 to 12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

0: Put Your Hands Up for Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A Word Is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: egy kis multidézés, Armand van Helden és You Don't Know Me a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio utolsó előtti zenéje ez volt ma. Merre mész tovább?
1: Én már veszem a kabátomat, ugyanis ma este Nyíregyházán játszom. Nyíregyházán tudtok velem találkozni, ahol még egy nagyon jó hamburgert is ehetünk együtt. Jó hétvégét mindenkinek! Szia Geri! Jövő héten találkozunk itt a World Is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, köszi a ma estét! A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjféltől pedig a Guest Mixben Ranger a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Jack. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Ranger Guest Mix-el jön a következő egy órában. Az elején egy nagy klasszikussal egy kicsit felújítva, Chantel,

0: Tehát a mai különkiadásunkban nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást! És további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang Teddy's Filmstől, azt a mindenit. Ez a rádió egy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig mindjárt egy rádió egy DJ, mert hát Metzger Mikivel nem nagyon lehet tévedni. Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Eden tőle, a telefon Viber és SMS számon pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Az mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek között a hazai élvonal és a nemzetközi élvonal egymás után, most egy jó kis dob. Itt is volt. Na és a nemzetközi élvonal, Bibi Rexával az élen, a Faithless dalal, a New Religionnal, amit indítok, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek és egy vadi új játék indul náluk, ez is a foci VB-hez kapcsolódik, igen, mert egyre közelebb a foci VB. Három focival kapcsolatos kérdésünk majd náluk minden nap, aki pedig bekerül a játékba is, jól válaszol, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Hörzalába Purple Disco Machine jön, ez a Wonderful Life itt a rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg is hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji a fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át, Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hangulat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi